Figyeljetek, emberek! Régóta ismerjük a galaxisotokat! Jártunk már nálatok! Az időszámításotok szerinti 1979. évben az anyahajó leszállt, és elhoztuk nektek a csillaggyermeket, a halhatatlan Fangot.

az évek elrepültek, és az idő múlásával így lett az északi csillaggyermekből a frenetikus funk-klón.

Soros bless. Lássuk jó stuff, versem a Soros bless. Szóval, mármint van ilyen, hopsz, aki amilyen, olyan, mélyre hozzuk be, zárkózik be, öregen, jégzáp.

Ma úgy keltem fel, hogy miért nem mó minden nap. Miért nem mó minden nap. Hogy miért nem mó minden nap. Felfordul a faloda, kép a fára falod a dalt. Ami hajt, az visz tovább pajt. Amíg rakod neki majd,

lass auf. Tudod, néha már sok ez a stressz nekem. Ha kell, vagy meg hajnalban reszkem.

0: inkább reggedében este beatet csinálnék.
1: Csak reggedében este beatet csinálnék.
0: Csak reggedében este beatet csinálnék.
1: Csak reggedében este beatet csinálnék.
0: Csak reggedében este beatet csinálnék.
1: Még reggedében este beatet csinálnék.
2: Reggedében este beatet csinálnék. Reggedében este beatet csinálnék. Szép a felgő, meg a lábdobo. Ej, a szőnyeget még rádob.

Wegge, Wilma, Este, Wilma, Délben, este, bárhol, bármikor rám jöhet a csinálhatnék, amit a lehetve csinálnék, kivált kép akkor adott a jobb a piánik, nyitásként 8 óra munka, tisztul a világ kép, ami nem jó, az egész egy színjáték, inkább bejárnám az egészet, mint színbádék.

neki a lelke van, és Jancsika a neve. Össze lesz 3 éves, színe fekete, egy kis rajzfilm figura tag, ő nekem a gyerekem, he. Na jó van, azért várjál, már a közepébe vágtam. Ki? Én? Én, aha. Magányos téli estén kezdődött a történet. A személyi számítógépemen kalambót néztem. Szerettem azt a sorozatot, jó feje hadnagy, csak végette nem általánosíthatok, hogy acab. Kimentem cigizni, mert már nem cigizek bent. Az udvaron egy teniszlabdán elmerengett a szemem. A hiperaktív pók már a bokorhoz szőtte, olyan régen eldobatlanul hevert a fülbe. Ez volt a kedvence annak a kis tatkó lánynak, akinek a hiányát most nagyon beéreztem. Lencsi volt a neve, csak egy ideig

így jobban hiányzik, Lencsi. Ez csapda, ez a tacskó csapda. Várjál, várjál, mi ez a hirdetés? Csongrád megyében egy borzkutya társat keres. Na itt kezdődik a mi történetünk, köcskös.

szemben csánytelek, viszontlátásra. A híres nevezetes csongrádi fabodega megvendégel minket, miután átkeltünk a Tiszán, rotyog a bab már, a csülökcsont rád vár, rám meg a pult alatt jól megőrzött hagyomány. Most mi itt elpusztítunk pár tálca aranyfácán, te se álcázod magad, mikor levadászod a fácán. Mi most így megünnepeljük a nagy találkozást. Tudod, ez egy ilyen emberi szokás. A reggel

0: kedvem nevetős. Ha? Mi? Ja, hogy vége az alapnak? Ja, jó, van, hát na. Akkor énekellek egyet. Neked, Jancsikám. Nem van takarék, oda kotorék szeretet, sütök neked fűszertelen pecsenyes szeletet, csipáltalanítom a szép fekete szemedet, és szívesen leszek a liftet, hisz a lépcső neked meredek. Jó, Janokám, na akkor második rész, majd egy idő múlva másik zenére jön.
1: Tényleg azt mondta a pszichológusod, amit mondtál?

0: Ho-ho-ho-ho, önöknek nem szabadna itt lenni, uraim, nem, ez nem az a hely. Kinyitotta ki a szobai ajtaját, így nem tudok én dolgozni, menjenek ki, nekem rendelnem kell, majd találkozunk az esti beszélgetésig.
1: Pam, pam, pam, pam, pam, a jövőből jöttem!

Lenn az utcán, ahogy szokott a bál, ez most a bulvár, a belváros, több snob, kevesebb herbálos, tágas tereken vágunk át, míg a liget tarfáival elég nem tárul. Ősz, rozsda, marta, táj, ez majd a tél, aztán a tavasztalt egész nyárig, hogy ismét

0: a szociál ellen.
1: Ren az utcán fenn a háztetőn, ki az alagútból át az átkelőn. Ren az utcán fenn a háztetőn, ki az alagútból át az átkelőn. Ren az utcán fenn a háztetőn, ki az alagútból át az átkelőn.
2: Túl a 30-on, innen a 40-en. Ki ne lenne néha fel, ki ne lenne néha lellen.
1: Ren az utcán fenn a háztetőn.

0: so nie no negyvenen. Kine lenne néha fenn, kine lenne néha lenne.
1: Az utcán lent nyírkos aszfalt, üres játszótér. Eltaposott százszor, szép helyén jászoltél. Pitene ábrándjaiban a leláncolt nép. A haver srácot nézd, kikapcsolt.

0: rájuk a centrójárok. Töprengek a holtájoltán, honvágytól koptatott járdákon mászkálok, nincs távol a gyárváros. Látványos elemek, hiány a lépések, ez nem kérdéses, pár a lépréssel, igaz érzéssel, de ez normális, ettől ölthet az álomformát is. Nem lenne az utcán fenn a házterőn, ki az alagútból állt az átkelőn, lenne az utcán fenn a házterőn.
1: 88.4 Reboot from Berlin. Reboot FM. www.reboot.fm. Free cultural radio from Berlin. That much better. Go on. Reboot FM out of Berlin.
2: Ich als alter Stiefel empfehle Reboot FM am besten jeden Tag. 88.4.
3: Nur gut ist Reboot.